0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fajn.
0: To je Crazy Radio.